0: Viragon.
1: Minden mondat a sót választ. Viragon.
2: Green Radio Net.